0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.

0: zene, félig magyar, ez a Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül, Fan FM, félig zene.
0: Félig zene, félig magyar, ez a Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül, Fan FM, félig zene.

0: Hajrá magyarok! Magyar zenék órája a Fun FM rádióban.
1: Fun FM rádió.
2: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek.

0: jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM.

0: zene, fülig magyar. Ez a Magyar Zenék Órája. A jóból sosem elég, Magyar Zenék Órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy

0: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
1: Igazi slágerek
0: és napjaink kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Hasznosíts újra és nyerj a Lidl Plusszal! Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolást május 2-a és 5-e között, és használd fel az SGR utalványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plus kártyád beolvasásával. Az utalványaidért az értékhatártól függetlenül egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plus alkalmazásban, amely május 9-e és 22-e között érvényes. Lidl. Igazán megéri.
1: Idén 11. alkalommal tér vissza Csíkszereda egyik legkedvesebb kulturális ünnepe, a Csíkszeredai Könyvvásár. Május 7 és 10 között az Erős Zsolt Aréna a könyvek otthona lesz. Izgalmas beszélgetések, könyvbemutatók, zenés-irodalmi programok és kreatív foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat. 28 kiállítói standon legalább 50 kiadó legfrissebb kötetei, 120 meghívott előadó és több mint 70 program kínál tartalmas élményeket. A könyv nem csak egyéni élmény, hanem közös találkozási pont, történetek, gondolatok és emberek között. Találkozzunk május 7 és 10 között a Csíkszeredai Könyvvásáron, ahol a történetek összeérnek. Szervezők Csíkszereda Városháza és a Prokultúra Szikoli, társszervező a Kriterion Alapítvány, médiapartner a Fan FM Rádió.
2: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: Reklámot hallottak.

0: Fedezd fel a Lidl üzletekben az ízletes, élvezetekkel és finomságokkal teli francia stílusú világot. Próbáld ki a 250 g-os French Style szárított szalámit provenci fűszerekkel 15,99 baniért, és a 100 g-os dükdükőr sajt különlegességet 9,99 baniért. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: házad vele?
1: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
2: Fan FM Rádió.
1: Fülig Zene.

0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai csemege uborka kilója 7 lej 99 bani, és az új fehér burgonya 2 kg-os kiszerelésben 5 lej 49 bani. Lidl, igazán megéri.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: most már felébredtünk. Állítólag. Ha nem, segít a kotyogó.
1: 4 perc maradt át a 8 óráig. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Én Günther Otto vagyok. Köszöntöm Önöket a hétfői kotyogóban, méghozzá Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai mellé azonnal szolgálom fel a kávét is. Előtt azonban kíváncsi lennék a csillagok üzenetére, amíg ugye mára érvényes. Ha a szerelemben békés időszak várja a kost, a nagy szerencse bolygó, és ha a Neptunusz kedvező hatása folytán, a szerelmével egyenes a mennyekben érezheti magát. Valaki jócskán próbára teheti a bika türelmét, ráadásul a technika ördögeivel is többet kell ma küzdenie. Egy régóta fennálló már-már elfekélyesedett konfliktus.

0: konfliktust, ha végre megnyugtatóan rendezhet az ikrák. Önnek éppen az a legnagyobb baj a kedves rák, hogy valósággal kétségbe esik, ha nem tervszerűen haladnak a dolgai. Ma de bosszankodjon emiatt. Oroszlán, ön mindig is a hatásos nagyvonalúságáról volt híres, ma azonban még ezen is túltesz, hogy nagyvonalúságához képest a kedvesével sokkal megengedőbb, illetve boldogabb lesz. Aztán itt van a szűz, ön mindig nagyon büszke volt a racionalitására, hát mégis túl hiszékenyé vált az utóbbi időben. Meg lehet annyira szerelmes lett a saját álmaiba, ábrányaiba, hogy bármibe belekapaszkodik. Aztán itt van a mérleg, ön mindig egy hangulatember volt, a mai napon azonban még önmagán is túl tehet. Jobbára a fellegekben jár, de néha vannak olyan gonoszok, akik megpróbálják visszarángatni a földre. Hiába az adott szó, aki eddig barátnak tűnt, az most ellenségévé lehet, kedves Skorpió. Ez sajnos még akár a saját családján belül is megtörténhet. Megfordul a nyilas fejében, hogy vissza kellene utasítania egy régóta esedékes meghívást, vagy épp ellenkezőleg váratlan buliba csöppenhet. Furcsa ellentmondásokba keveredhet ma a bak, leginkább saját magával, a lelkével. Ha csak ábrándozással tölti a napját, akkor abból alig ha lesz világ megváltó tett. Néha magába is kellene néznie a vízöntőnek, mielőtt a hibát keresi valamelyik rokonában. Az idősebbekkel különösen nehéz lehet a viszonya a mai napon. És végül a halak, ha a csillagai úgy hozzák, hogy ma egy titkos vágya terve válhat valóra. Nem potyan ugyanaz öréve, egy kicsit szaladgálnia kell érte, de higgy el, hogy megéri.
1: A legfrissebb slágerek a nap 24 órájában. Fun FM, fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az Egyesült Államok nemzetközi kezdeményezést jelentett be a hormuzi szoros szabad és zavartalan hajózhatóságának megteremtése érdekében, amihez csatlakozó partnereket vár, közölte a washingtoni külügyminisztérium. A tárca a világ csaknem minden amerikai külképviseletét arra utasította, hogy a helyi kormányokat csatlakozásra biztassa. A diplomáciai kezdeményezés Fehér Oroszország, Oroszország, Kína és Kuba csatlakozásával nem számol. Szorin Grindjánó élesen bírálta Ilija Volozsán miniszterelnököt, azt állítva, hogy megszakítja a párbeszédet, sőt politikai stílusát Liviu Dragnea korábbi szociáldemokrata vezetőhöz hasonlította. A peszedei jelenlegi elnöke egy televíziós műsorban úgy fogalmazott, Volozsán felégeti maga mögött a terepet, és ezzel ellehetetleníti egy későbbi Európa Párti Koalíció létrejöttét. Grindjánó hangsúlyozta, hogy a kormánybukása után pártja vagy egy úgy újra rendezett koalícióban venne részt, vagy pedig ellenzékbe vonulna. A szociáldemokrata párt elnöke Szorin Grindjánó csütörtökön bejelentette, jelenleg semmi sem indokolja Nikus Ordán államfő felfüggesztésének napirendre tűzését. A szociáldemokrata párt elnökét egy televíziós műsorban arról kérdezték, igaz-e Ilija Volozsán miniszterelnök állítása, miszerint az államfőnek résen kell lennie, mert a PESZEDE is az AU-ra felfüggesztését tervezi. Grindjánó ezúttal is hangsúlyozta, a PESZEDE ezekben a napokban végig arról kommunikál, a bizalmatlansági indítvány célja a miniszterelnök leváltása. A tanügyi szakszervezetek szerint komoly esély van arra, hogy május végén általános sztrájk induljon az oktatási rendszerben, ami akár a tanév lezárását és a záróvizsgákat is veszélyeztetheti. A döntést május 11-éig hozzák meg, miután országos szinten referendum keretében kérdezik meg a pedagógusokat. A tiltakozást több tényező váltotta ki, az elmúlt időszak megszorító intézkedései, valamint azok a tervezett jogszabályok, amelyek a szakszervezetek szerint a tanárok munkahelyi biztonságát és jövedelmét is rontanák. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon tiszta jégbolt mellett száraz napos időre lehet számítani, javarészt zavartalan napsütéssel és masszív felmelegedéssel. 5 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 19-21 fok közé emelkedik. Jelenleg a reális hőérzet már 6 fokra tehető. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: A legjobb módon kotyogunk bele az éterbe, hiszen itt vannak velünk az elmúlt 30 év új zenéi és slágerei. Ella Langley, Jaden Bozen, Hurts Purple Disco Machine, aztán a folytatásban a BTS, Jennifer Page és még sokan mások. Hadd kávézzunk együtt a hét elején is. Én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket. Ha kedvük van, tartsanak velem!
0: Friss, ropogós, a kedvenc reggeli műsorod kotyogó tartalommal töltve. Ne csak hallgasd, éld át! Kotyogó, Günther Ottóval!

0: Használd ki a kedvező árat! Hétfőtől a Lidlben a cson nélküli sertéskor aj 100 gramonként 1 lej 79 bani. Az 1 literes Primadonna extra szűz olívaolaj 29 lej 99 bani. És a 250 grammos 3 hónapig érlelt Milbona cheddar sajt 11 lej 49 bani. Több mint olcsó a Lidlből. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri.
1: Szereti, ha környezete virágba borul? Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplusznál vásárolni. És nyerni! Vásároljon legalább 100 lej értékben a Hárplusz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen! Május közepén egy 300 és egy 500 lej értékű vásárlási utalvány nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplusz.ro. Helyi termék, szuper minőség, legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
2: Reklámot hallottak!

Felköszöntjük a napünnepeljeit? Hát persze, hogy felköszöntjük a napünnepeljeit, és még játszunk is egy kedves ajándékdalt nekik. Május 4-e van, a mai napon Mónika, illetve Flórián nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot, és éljenek sokáig mindazok, akik a születésük napját ünneplik ezen a fényes májusi napon. Már csak azért is fényes, mert gyönyörűen süt a nap. 15 éve ezen a napon tartjuk a Star Wars Day-t, azaz a Csillagok háború napját, és ugye, ahogy a mondani szokás, az erő legyen önökkel. 1722 óta 304, 1722 éve 304 óta ezen a napon van a tűzoltók védőszentjének napja, a Szent Flórián nap. 400 éve vásárolták meg Manhattan szigetét az indiánoktól, 60 gulden volt a vétel ár. 371 éve született Bartolomeo Cristofori, olasz hangszerkészítő, akinek a zongora feltalálását tulajdonítják. 101 éve, 1925-ben született Buzánszky Jenő labdarúgó edző, az aranycsapat hátvédje, sportvezető, a nemzet sportolója. 98 éve született Wolfgang von Trips, német autóversenyző, Formula 1-es pilóta. 97 éve született Audrey Hepburn, angol-holland származású Oscar-díjas színésznő. Szintén a mai nap kapcsán hadd említem meg, 83 éve született Balogh Zsuzsa, Jászai Mari díjas színésznő, többek között az Élő Antigone, illetve a Vion és a Karambol című darabokban is láthattuk. 65 éve hunyt el Dinnyi és Lajos, aki 1947-48-ban Magyarország miniszterelnöke volt. A kalendárium rovatunk végén ajándékdallal kedveskedünk a nap ünnepeltjeinek. Érkezik a VTS, valamint a Swim.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

Mivel hétfő van, a városi forgalom kicsit sűrűbb lehet, érdemes pár perccel korábban indulni, ha dolga van. Ha meg nincs, akkor ejtőzzön még a kávéjával, vagy már rögtön fejest ugrott a munkába? Bármi legyen az, a kotyogó hozza a legjobb zenéket. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai között a háttérben már szól, egy 2006-ban megjelent, igencsak energikus dal, tökéletes hétfő reggelre, Kaiser Chiefs és a Ruby, Ruby, Ruby.

Bari új korszakából Soul Teddy Swims és a Mr. Know-It-All. Május 4-ére esik a Tűzoltók nemzetközi napja, és nem véletlenül, hiszen ahogy korábban is említettem, ma van Szent Flórián a Tűzoltók védőszentjének napja is. Ezek a srácok mindig megérdemlik a figyelmet, hiszen akkor is mennek, amikor mindenki más már kifele szalad. Egyébként az ünnep egy 1998-as tragikus ausztráliai erdőtűz után vált nemzetközivé, hogy világszerte egyszerre tisztelegjünk az önkéntes és a hivatásos tűzoltók előtt, és mivel ma van a Csillagok háborúja, azaz a Star Wars nap is, John Williams filmzeneszerző egyik legismertebb intróját játszom be önöknek, ez a Csillagok háborúja fő címdala.

0: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Hasznosíts újra és nyerj a Lidl Plusszal! Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolást május 2-a és 5-e között, és használd fel az SGR utalványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plus kártyád beolvasásával. Az utalványaidért az értékhatártól függetlenül egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plus alkalmazásban, amely május 9-e és 22-e között érvényes. Lidl. Igazán megéri. Fedezd fel a Lidl üzletekben az ízletes, élvezetekkel és finomságokkal teli francia stílusú világot. Próbáld ki a 250 g-os French Style szárított szalámit provenci fűszerekkel 15,99 baniért, és a 100 g-os dükdükör sajt különlegességet 9,99 baniért. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
3: No matter what, you got.

Rigeira és Sová Mosála Playa 1983-ból. Az az igazság, hogy mi csíkiak megszoktuk, hogyha mondjuk 5 órát egyhuzamban süt a nap, nem rohanunk azonnal a napernyőért, hanem úgy kivárunk, nem futunk azonnal strandolni. Hát mondjuk az az igazság, hogy nem is nagyon lenne ahová. No de az időjárást tekintve 5 fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, ebből már 6 vagy 7 is érződik, illetve 19-21 fokig emelkedik a csúcsérték. Úgy nézem, hogy kezdődik végre valahára az igencsak várt felmelegedés. Péntekig 19 és 23-24 fok között váltakoznak a nappali csúcsértékek. Valamelyest a hétvége közelettével visszaeshet az időjárás tekintetében, a hőmérséklet és esőzések is kialakulhatnak, de ez még nagyon odébb van. Maradjunk inkább a pesszimista változatnál, hogy végig fog sütni egész héten a nap.

0: nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Étel után puffadás, kell nekem egy változás, nem használok autót, ebéd után sétálok, vitaminadagom szép, mérek ásványt, fehérjét, saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai csemege uborka kilója 7 lej 99 bani, és az új fehér burgonya 2 kg-os kiszerelésben 5 lej 49 bani. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
3: Fun

korai zsenge az ausztrálok legkedvencebb kis üdvöskéjétől Kylie Minogue énekelt. Ez volt a Got to be Certain. Már tényleg itt toporog a küszöbön az angol foci VV, és az Adidas az egyik legnagyobb messzállító. A csapatok közel harmadának szerelését biztosítják ők. Ebben az időszakban persze a szurkolói replikák is jobban fogynak, de hogy soha nem lehet elég futballmeszt aladni, azt jól mutatja a német sportszer óriás legfrissebb kollekciója. Az Adidas ugyanis ezúttal négylábú kedvenceinket is megcélozza. Az általuk szponzorált nemzeti válogatottnak valódi trikóit vették alapul, azoknak a szellemében készítettek a kutyákra passzoló praktikus ruhadarabokat. Igaz, nem mindegyik Adidas-os csapat mezei lesznek elérhetők, mondjuk Európai Bajnokság kivitelben, és ugye itt nem az Európa Bajnokságot értem ez alatt, hanem az EB kivitelt. De például Argentina, Japán, Kolumbia és Mexikó képviselteti magát ebben a kollekcióban is. Törekedtek arra, hogy a pólók minél könnyebbek maradjanak és a mozgás se nehezítsék. Így kerülték a hímzett logókat és címereket, helyette hőtranszferrel kerültek fel az elemek. És mivel a kutyák nagyon sokféle termetűek lehetnek, a mezek is számos különféle méretben elérhetők, hogy a lehető legtöbb kis kedvencre tökéletesen passzoljanak. Az Adidas 2026 FIFA World Cup Pet Collection május 1-től már elérhető többek között Észak- és Latin-Amerikában, Japánban, Kínában, Vietnámban, Indonéziában, valamint a Fülöp-szigeteken. Európai megjelenésről egyelőre még nem esett szó.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A romániai politikai élet sorsdöntő hét elé néz. A pártok hétfőn tartják utolsó belső egyeztetéseiket. A PESZEDE és az AUR által benyújtott bizalmatlansági indítvány parlamenti szavazása előtt. Az indítvány Ilie Bolozsán kormányának leváltását célozza. A szavazás technikai részleteit hétfőn vitatják meg a parlamenti frakciók, míg kedden a képviselőház és a szenátus együttes plenáris ülésén döntenek az indítvány sorsáról, értesült a Hot News. A miniszterelnök hétfőn este 7 órakor ad interjút az Antenna 1-nek, ahol várhatóan ismerteti a keddi parlamenti szavazásra vonatkozó stratégiáját. Eközben az államfő Nikus Ordán külföldön tartózkodik. Az Európai Politikai Közösség örményországi jereváni találkozóján vett részt, és csak az esti órákban tér vissza az országba. Az Állítsuk meg a gazdaság lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolozsán terve című indítványt 254 parlamenti képviselő írta alá, ami meghaladja a kormány megbuktatásához szükséges 233 szavazatszámot. Ennek ellenére a liberálisok szerint nem biztos, hogy minden aláíró végül igennel szavaz. A liberális Gabriel Andronáke arra figyelmeztetett, hogy egyes parlamenti képviselőket nyomás alá helyezhettek az aláírás érdekében, és nem biztos, hogy támogatják az ország káoszba taszítását. Ezt az állítást visszautasította a szociáldemokrata Marianne Jaksó, aki szerint a végső szavazatszám akár meg is haladhatja az aláírók számát. A tanügyi szakszervezetek szerint komoly esély van arra, hogy május végén általános sztrájk induljon az oktatási rendszerben, ami akár a tanév lezárását, valamint a záróvizsgákat is veszélyeztetheti. A döntést május 11-ig hozzák meg, miután országos szinten referendum keretében kérdezik meg a pedagógusokat. A tiltakozást több tényező váltotta ki, az elmúlt időszak megszorító intézkedései, valamint azok a tervezett jogszabályok, amelyek a szakszervezetek szerint a tanárok munkahelyi biztonságát és jövedelmét is rontanák. Rádomír utca ügyvivő közlekedési miniszter egyeztetésre hívta egy lengyel vasúti járműgyártó vállalat, a BESZA képviselőit és a hazai vasúti ágazat illetékeseit, miután kiderült, 21 új, korszerű vonatszerelvény hónapok óta kihasználatlanul áll egy bukaresti pályaudvaron. A tárcavezető szerint miközben az utasok rossz állapotú szerelvényeken utaznak, az új vonatok még nem álltak forgalomba, és a késlekedés miatt a garanciájuk is veszélybe kerülhet. A problémát bürokratikus akadályok okozzák, amelyek miatt a felek másfél éve nem jutnak megállapodásra. A miniszter szerdára hívta össze az egyeztetést, hangsúlyozva, mielőbb megoldást kell találni, hogy az új vonatok végre forgalomba állhassanak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, folyamatosan emelkedő hőmérsékleti értékekkel. A délután folyamán nem kizárt, hogy a gomoly felhőzet valamelyest zavarja majd a napsütést. 8 fokot mérnek Csíkszeredában, és 19-21 fok közé emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
2: Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 5 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a mai kocsogó egy újabb órája hétfői kiadásban. Új zenék és slágerek sorakoznak nálunk az éterben. Pascal Jr., Topic, D-Calm, Milky, Mallgrab, Totoku Tunyo, Uncle Cracker és még sokan mások, mindez kell a reggeli kávé mellé. Ha a kedvük van, tartsanak velem a folytatásban is.
0: Kezdje a napot a kotyogóban Günther Ottóval. Friss infók, ropogós slágerek és a szokásos reggeli pörgés. Kotyogó.

0: Idén 11. alkalommal tér vissza Csíkszereda egyik legkedvesebb kulturális ünnepe, a Csíkszeredai Könyvvásár. Május 7 és 10 között az Erős Zsolt Aréna a könyvek otthona lesz. Izgalmas beszélgetések, könyvbemutatók, zenés-irodalmi programok és kreatív foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat. 28 kiállítói standon legalább 50 kiadó legfrissebb kötetei, 120 meghívott előadó és több mint 70 program kínál tartalmas élményeket. A könyv nem csak egyéni élmény, hanem közös találkozási pont, történetek, gondolatok és emberek között. Találkozunk május 7 és 10 között a Csíkszeredai Könyvvásáron, ahol a történetek összeérnek. Szervezők Csíkszereda Városháza és a Prokultúra Szikoli, társszervező a Kriterion Alapítvány, média partner a Fan FM Rádió.
1: Használd ki a kedvező árat! Hétfőtől a Lidlben a cson nélküli sertéskaraj 100 gramonként 1 lej 79 bani. Az 1 literes Primadonna extra szűz olívaolaj 29 lej 99 bani. És a 250 grammos 3 hónapig érlelt Milbona cheddar sajt 11 lej 49 bani. Több mint olcsó a Lidlből. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

a Michael című film, ugye Michael Jackson élete ihlette, sok-sok zenét tartalmazó produkció, és ez szinte azonnal látszik a zenei preferenciákat illetően is, ugyanis a Spotify globális összesítése alapján egy olyan dal van az 5. helyen, ami anno, ha jól emlékszem, valamikor a 80-as években jelent meg, Michael Jackson Thriller című nagy lemezén, tulajdonképpen ugye a Billie Jean című dalról van szó, ez is helyet kapott a Thriller albumon, anno 1982-ben, hogyha nem tévedek, akkor jelent meg a dal. Egyébként a Billie Jean nem csak Michael Jackson legsikeresebb dala, hanem a pop történelem egyik legfontosabb mérföldköve is. A dal szövege valós eseményeken alapul, de nem egy konkrét szeméről szól. Jackson elmondása szerint a Billie Jean azoknak a groupiknak az összefoglalója, akik a 70-es években a Jackson 5 körül sündörögtek. És érdemes még azért egy-két érdekességet tudni a dalról, a konkrét inspirációt azonban egy megszállott rajongó adta, aki levelekkel árasztotta el az énekest, azt állítva, hogy Michael az egyik iker gyermekének az apja. A dolog odáig fajult, hogy a nő egy pisztolyt is küldött neki azzal a bizarr kéréssel, hogy Jackson egy megadott időpontban kövessen el öngyilkosságot, miután ő is megteszi a babával. A dal alapját az a hipnotikus basszus menet adja, amit Michael otthon, a háza stúdiójában rakott össze. Állítólag annyira belefeledkezett a dallamba a vezetés közben, hogy észre sem vette, amikor kigyulladt az autója motorja. Egy arra járó motoros szólt neki, hogy lángol a kocsi alja. Egyébként Quincy Jones, a legendás producer több ponton is bele akart nyúlni a dalba, de Michael Jackson hajthatatlan volt. A cím Quincy át akarta nevezni a dalt Not My Lover-re, mert attól tartott, hogy az emberek a teniszcsillag Billie Jean King-re fognak gondolni. Michael ebben sem volt hajlandó, illetve nem volt partner a változásban. Quincy túl hosszúnak találta a több mint 20 másodperces dobbasztus felvezetést, Michael válasza pedig egyszerűen az volt, hogy erre akar táncolni. Végül maradt az intro, maradt a dal címe, és tulajdonképpen ez ma már a világ egyik legfelismerhetőbb dal kezdetének számít. Gyakorlatilag a dal visszakerült a slágerlistákra, legalábbis a Spotify-on ismét nagyon menőnek számít, holott anno 1982-ben jelent meg a Thriller című nagylemezen, és természetesen érkezik hozzánk is ma reggel.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Május 4-én hétfőn a Mérleg utcában, valamint a Brassói úton kell forgalomkorlátozásra számítani a tavaszi nagy takarítás keretében. Május 5-én kedden a Müller László utcát, valamint a gyermeksétányt zárják le, elsősorban az autós forgalom előtt.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fülig zene.

0: Fedezd fel a Lidl üzletekben az ízletes, élvezetekkel és finomságokkal teli francia stílusú világot. Próbáld ki a 250 g-os French Style szárított szalámit provenci fűszerekkel 15,99 baniért, és a 100 g-os dükdükör sajt különlegességet 9,99 baniért. Lidl, igazán megéri.
1: Környezetünk védelme, közös felelősségünk. Csíkszeredában elkészült az új lakossági hulladékudvar. Az Ecocsik telephelyén kialakított központ 12 féle hulladéktípus szakszerű átvételére alkalmas. Ez a megoldás lehetőséget biztosít a nehezen elhelyezhető hulladékok leadására, mint amilyen az építkezési törmelék, a lomtalanításból származó anyagok, a lejárt gyógyszerek, a használt gumiabroncsok vagy az autóakkumulátorok. A hulladékudvar a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer részeként működik majd. Együtt egy zöldebb Csíkszeredáért. Készült az országos helyreállítási terv, pénzeszközök a modern és megújult Romániának című projekt és az Európai Unió által finanszírozott Next Generation EU helyreállítási terv támogatásával.
2: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: Reklámot hallottak.

feel good dalok a ma reggeli kotyogóban, ők voltak az Uncle Cracker, valamint a Time After Time, egy megasláger Cyndi Lauper megaslágerének átdolgozása 2002-ből. 1970-ben született Greg Alexander, az az ember, aki később a 90-es évek végének egyik legboldogabb himnuszát adta a világnak. Nem hiába mondtam, hogy feel good dalok szólnak itt a kotyogóban. A New Radicals kreatív agyaként és frontembereként Alexander mindössze egyetlen albumot jelentetett meg. A kiváló Maybe You've Been Brainwashed Too-t 1998-ban, de ezen szerepelt a hatalmas sikerű You Get What You Give. A dal az optimista, magával ragadó refrénjével és éles társadalom kritikájával a korszak meghatározó feel-good slágerévé és a rádiók örök kedvencévé vált. Miután a projektet a siker csúcsán feloszlatta, Alexander visszavonult a Rivalda fényből és a popzene egyik legismertebb, háttérben dolgozó dalszerzőjeként és producereként született újjá. Olyan előadókkal dolgozott együtt, mint Britney Spears, Ronan Keating és még sokan mások. Bár a mikrofon előtt töltött ideje igencsak rövid volt, a New Radicals-szel elért egyszeri energiarobbanása maradandó nyomot hagyott a 90-es évek alternatív popzenéjében. És akkor érkezzen a dal, amiről beszéltem. You Get What You Give, New Radicals.

Curly Hook, valamint a Spring 2026-ból. Hát ilyen vidám, ilyen energikus legyen a tavaszunk. Úgy tűnik, hogy végre valahára a törvény képes érvényt szerezni az igazságnak, és az állatkínzás nem marad már következmények nélkül. 3 év letöltendő börtönbüntetésre ítéltek egy Suceava megyei férfit, miután brutálisan elpusztította 3 éves husky kutyáját. A hatóságok közlése szerint a Radauci Bíróság április 30-án adta ki a büntetés végrehajtására vonatkozó parancsot. A bűncselekmény egyébként még 2023. december 8-án történt. Az ítélet végrehajtására a rendőrség külön egységet hozott létre. A férfit otthonában fogták el, majd a szükséges jogi lépések után a botosáni büntetés végrehajtási intézetbe szállították. 3 év az 3 év, de egy élet az egy élet. Úgyhogy feltételezem és nagyon remélem, hogy ezzel az ítélettel végrehajtandó börtönbüntetéssel a román jogrendszer is precedenst teremtett, és innentől kezdve már könnyebb lesz érvényt szerezni egy-egy ilyen ügyben kihirdetett ítéletnek.

0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai csemege uborka kilója 7 lej 99 bani, és az új fehér burgonya 2 kg-os kiszerelésben 5 lej 49 bani. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dalom.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
2: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A romániai politikai élet sorsdöntő hét elé néz. A pártok hétfőn tartják utolsó belső egyeztetéseiket. A PESZEDE és az AUR által benyújtott bizalmatlansági indítvány parlamenti szavazása előtt. Az indítvány Ilija Bolozsán kormányának leváltását célozza. A szavazás technikai részleteit hétfőn vitatják meg a parlamenti frakciók, míg kedden a képviselőház és a szenátus együttes plenáris ülésén döntenek az indítvány sorsáról, értesült a Hot News. A miniszterelnök hétfőn este 7 órakor ad interjút az Antenna 1-nek, ahol várhatóan ismerteti a keddi parlamenti szavazásra vonatkozó stratégiáját. Eközben az államfő Nikus Ordán külföldön tartózkodik. Az Európai Politikai Közösség örményországi jereváni találkozóján vett részt, és csak az esti órákban tér vissza az országba. Az Állítsuk meg a gazdaság lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolozsán terve című indítványt 254 parlamenti képviselő írta alá, ami meghaladja a kormány megbuktatásához szükséges 233 szavazatszámot. Ennek ellenére a liberálisok szerint nem biztos, hogy minden aláíró végül igennel szavaz. A liberális Gabriel Andronáke arra figyelmeztetett, hogy egyes parlamenti képviselőket nyomás alá helyezhettek az aláírás érdekében, és nem biztos, hogy támogatják az ország káoszba taszítását. Ezt az állítást visszautasította a szociáldemokrata Marianne Jaksó, aki szerint a végső szavazatszám akár meg is haladhatja az aláírók számát. A tanügyi szakszervezetek szerint komoly esély van arra, hogy május végén általános sztrájk induljon az oktatási rendszerben, ami akár a tanév lezárását, valamint a záróvizsgákat is veszélyeztetheti. A döntést május 11-ig hozzák meg, miután országos szinten referendum keretében kérdezik meg a pedagógusokat. A tiltakozást több tényező váltotta ki, az elmúlt időszak megszorító intézkedései, valamint azok a tervezett jogszabályok, amelyek a szakszervezetek szerint a tanárok munkahelyi biztonságát és jövedelmét is rontanák. Rádomír utca ügyvivő közlekedési miniszter egyeztetésre hívta egy lengyel vasúti járműgyártó vállalat, a PESZA képviselőit és a hazai vasúti ágazat illetékeseit, miután kiderült, 21 új, korszerű vonatszerelvény hónapok óta kihasználatlanul áll egy bukaresti pályaudvaron. A tárcavezető szerint miközben az utasok rossz állapotú szerelvényeken utaznak, az új vonatok még nem álltak forgalomba, és a késlekedés miatt a garanciájuk is veszélybe kerülhet. A problémát bürokratikus akadályok okozzák, amelyek miatt a felek másfél éve nem jutnak megállapodásra. A miniszter szerdára hívta össze az egyeztetést, hangsúlyozva, mielőbb megoldást kell találni, hogy az új vonatok végre forgalomba állhassanak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, folyamatosan emelkedő hőmérsékleti értékekkel. A délután folyamán nem kizárt, hogy a gomoly felhőzet valamelyest zavarja majd a napsütést. 8 fokot mérnek Csíkszeredában, és 19-21 fok közé emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Lévén hétfő, egy új, friss hét kezdete. Friss, új zenéket is előkészítettem már erre az órára. Ha a kedvük van, maradjanak velem a folytatásban is.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
1: Csíkszereda.

0: Félig zenék az éterben, és jó hangulat leng körül bennünket, azaz nagyon remélem, hogy ez így van. Milo énekelt, ez volt a You Don't Know. Hamarosan érkezik a 90-es évekből Cher és a Strong Enough. Rögtön utána, amint azt már korábban megígértem, hoztam magammal néhány zenei újdonságot, és egyértelmű, hogy ezt is szeretném megmutatni. Többek között Madonna és Sabrina Carpenter duett, ami a Coachellán lett bemutatva. Érkezik hamarosan a Bring Your Love.
1: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM Rádióban.
2: Minden könyv egy történet, de a dedikált példány személyes emlék. Ragadja meg az alkalmat, és dedikáltasson a Csíkszeredai könyvásáron, a Bookkart kiadó standjánál, ahol megvásárolhatja a kiadó vendégeinek köteteit. A Bookkart vendége lesz Markó Béla költő, műfordító, Kukorelli Endre József Attila díjas író, Viski András Kossuth és József Attila díjas író, színházi teoretikus, Egyedemese József Attila díjas költő, irodalomtörténész, Cserna Szabó András, József Attila díjas író, Nyári Krisztián, író, irodalomtörténész, valamint Táncos Vilmos, néprajzkutató. A dedikálások időpontját a Bookkart kiadó standjánál találja meg.
1: Programajánló a Fun FM Rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

Madonna és Sabrina Carpenter egy dalban, ez volt a Bring Your Love 2026-ból. Nemrég a Coachellán lett bemutatva a közös produkció, és van egy olyan fura érzésem legalábbis nekem személy szerint, hogy a pop nagyasszonya jóhiszeműen átadja a trónját, és ő maga választotta ki az utódot Sabrina Carpenter személyében, de nyilván ez csak egy ilyen jóhiszemű meglátás az én részemről. A hazai zenében is nemrég történt egy ilyen helyátadás, lévén, hogy a No Sugar éléről Portik Livia távozott, és átadta a helyét Szőcs Renátának, hogy ki a nagyasszony kettejük közül, illetve jó volt ez a helycsere, illetve mi történt azóta Portik Liviával, és hogy szól a vadi új dala, amit már szólóban jelentetett meg, hamarosan kiderül egy remek beszélgetésből, hiszen vendégem lesz Portik Livia. Tartsanak velünk!

0: Szereti, ha környezete virágba borul? Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplusznál vásárolni és nyerni. Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplusz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen. Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalvány nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplusz.ro. Helyi termék, szuper minőség, legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
1: Idén 11. alkalommal tér vissza Csíkszereda egyik legkedvesebb kulturális ünnepe, a Csíkszeredai Könyvvásár. Május 7 és 10 között az Erős Zsolt Aréna a könyvek otthona lesz. Izgalmas beszélgetések, könyvbemutatók, zenés-irodalmi programok és kreatív foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat. 28 kiállítói standon legalább 50 kiadó legfrissebb kötetei, 120 meghívott előadó és több mint 70 program kínál tartalmas élményeket. A könyv nem csak egyéni élmény, hanem közös találkozási pont. Történetek, gondolatok és emberek között. Találkozunk május 7 és 10 között a Csíkszeredai Könyvvásáron, ahol a történetek összeérnek. Szervezők Csíkszereda Városháza és a Prokultúra Szikoli. Társszervező a Kriterion Alapítvány. Média partner a Fan FM Rádió.
2: Reklámot hallottak.
3: Fan

0: Kávézott már? Mi főzünk önnek. Gotyogó a Fun FM rádióban, hogy jól induljon a reggel. Remek zenék, hasznos információk, játék, móka és kacagás. Gotyogó Günther Ottóval.
1: 3:41 lesz, 5 perc múlva kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek, és köszöntöm a stúdióban Portik Liviát, ezúttal szólóban megjelent az első dal. Szervusz!
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat is!
1: No, meséljél egy kicsit, milyen az életed mostanában, illetve hogy haladsz a munkákkal?
2: Hű, egyből bele a közepébe. Nagyon mozgalmas, most a mozgalmasak a hétköznapjaim, ugye most jött ki az első szóló dalom, aminek nagyon örülök, eddig nagyon pozitívak a visszajelzések, meg is vagyok lepődve, nem gondoltam volna, hogy ennyire befogadják az emberek, vagy ennyire megtalálja a közönségét, rengeteg pozitív üzenetet kaptam privátban, meg minden, féle úton, módon, amikor kijött a dal, akkor körülbelül felrobbant a telefonom, és rengetegen írtak privát üzeneteket, amiben leírták, hogy mennyire megérintette őket a dal, mennyi mindent jelentett nekik. Én nem is gondoltam volna, a fél délutánt végigbőgtem, úgyhogy nagyon boldog vagyok.
1: A fél délutánt végigbőgted a boldogságtól?
2: Igen, igen, természetesen, ugye ne értsenek semmit félre.
1: Hány éve vagy te a zenei pályán?
2: Hű, hát ugye nagyon-nagyon kezdetektől lassan 15.
1: És akkor miért ér még mindig váratlanul, hogy az emberek jól fogadják azt, amit csinálsz?
2: Hát ezt tudod, azért egy kicsit más, amikor így ennyire, tehát teljes mértékben a tiéd, és tehát azt írjad, hogy Portik Lívia szólóban, tehát azért egy kicsit másképp érintett ez az egész, sokkal személyesebb volt, sokkal nagyobb magasságokat, mélységeket adott, úgyhogy teljesen más volt ez nekem most.
1: Mert ugye korábban beszéltük, hogy a pályád az előző szakaszában azért te is kaptál szerepet a dalírásokat illetően.
2: Hát az enyhe túlzás, mert ugye azért nagy részét, sőt, Boti írta a dalokat, esetleg, hogyha valami olyan volt, amit úgy nagyon nem szerettem, vagy nagyon nem tetszett, azokat kijavítottuk, de azért én így konkrétan nem kaptam szerepet a dalírásban.
1: Na és akkor beleléptél egy vadi új cipőbe, ami úgy tűnik, hogy nem volt nagy neked, tehát hogy jól teljesítesz.
2: Hát ez még azért kérdéses, de igyekszem belenőni a cipőbe.
1: Akkor gyakorlatilag ezek a dalok már benned voltak egy korábbi szakaszban is?
2: Hát ez is egy érdekes dolog, mert amikor eljöttem, akkor nem a szóló karrier volt a fő motiváció, ez időközben alakult így, és időközben jöttem rá, hogy én tudok dalt írni, vagyis hát még nagyon-nagyon régen a Nosugar előtt próbáltam dalokat írni, de nyilván akkor nem lett ebből ilyen nagyobb volumenű dolog, és akkor most volt az a pillanat, amikor ez a dal megszületett, hogy így rájöttem, hogy hú, hát én erre képes vagyok, és akkor lehet, hogy ez volt a problémám eddig, hogy egy picit elfojtottam magamban, és nem a saját gondolataimat énekeltem meg, hanem valaki másét.
1: Azon gondolkodtam, nem tudom, hogy ez benned merült-e fel, de hogy egy erős kezdés. Ez a dal egy erős kezdés, egy szólópálya elindításában. Nem etetted igen magasra a lécet?
2: Na, igen, ez is egy jó kérdés, mert most pont készül a következő, tehát folyamatban van, és ha minden jól megy, akkor a jövő héten vagy azután fel is éneklem, és akkor hát igen, van bennem egy ilyen, főleg ugye most mindenki azt kérdezi, hogy stílusilag merre fog, vagyis mindenki arra kíváncsi, hogy ez merre fog elbillenni, nem tudom. Tehát nincsenek bennem ilyen keretek, most az van, hogy csinálom azt, ami tetszik, az fog megmaradni, ami tetszik, azt fogom megmutatni, ami tetszik az embereknek, és akkor nem föltétlenül az ő igényeik, vagy nem a hallgatóság igényei szerint szeretnék most dalt írni, hanem alkotni valamit, és megtalálni azt a közönséget, akinek ez tetszik, vagy tud azonosulni vele.
1: És mi a fő irány?
2: Fő irány? Most mondtam, hogy nincs.
1: De hogy valahová csak be kell sorolte önmagadat, mármint a zene.
2: A világ, tehát a stílus irányzatba
1: gondolod? Igen, igen, hát, igen, igen.
2: Pont ez, mondom, hogy egy picit ilyen nagyon szubjektív, nem tudom, tehát mondom még, ugye volt ez a dal egy picit inkább ilyen filmzenésebb jellegű lett, de a következő az már egy ilyen kicsit szürreálisabb, táncolósabb dolog lesz, nem tudom.
1: De hát valahol csak a pop-rock vonalon fogsz mozogni, hát tehát feltételezem, hogy dance slágereket nem kezdesz írni. De nincs kizárva.
2: Igen, ez az. Tehát a rock az most lehet, hogy egy picit maga, mint műfaj háttérbe fog szorulni, inkább a pop fele indultam el, úgy érzem, de igazából vannak olyan jellegű érzéseim is, vagy indítatásaim, úgyhogy az biztos, hogyha úgy alakul, és úgy hozza az élet, hogy összegyűl egy lemezre való dalom, az első, az biztos, hogy nagyon finom vegyes lesz, mert még én is keresem egy kicsit önmagam ebben az egészben, hogy ki is vagyok én, mint Portik Lívia.
1: Most tiszta egyedül vagy ebben a dologban?
2: Zeneileg?
1: Igen.
2: Hát igen, a dalokat azt én írom, az alapötlet az enyém, dallamilag is, és meg persze megvan hozzá a producer, kaptam hozzá segítséget is nyilván, ebben a dalban már dolgoztam együtt valakivel, tehát hogy is mondjam, vannak is, meg nincsenek is. Kicsit ilyen, igenis, meg nem is mondom az egész, mert azt sem szeretném, hogy valaki más mozdítson el. Most tényleg arról szól ez az év nekem, hogy tanuljak, fejlődjek, alkossak, megvalósítsam a saját elképzeléseimet, aztán, hogy ez működni fog-e, vagy nem, az egy jó kérdés, majd ezt megbeszéljük egy év múlva.
1: Igen, legyen úgy. Tulajdonképpen én is erre akartam kiukadni, hogy van-e valaki, aki mondjuk beleszól ebbe a szabad alkotói folyamatban, de akkor ezek szerint nincs.
2: Nem feltétlenül. Ugye a menedzsmenttel, amikor ez a dal is készült, akkor beszéltünk róla, hogy azért nem egy olyan nagyon hétköznapi, vagy nem az a struktúrája, mint a mostani slágereknek, és én akkor azt mondtam, lehet, hogy naív vagy korai kijelentés volt, hogy jó, most értsétek meg, hogy ez a dal így kell megszülessen, mert ez így van bennem, és ez az első, és ehhez most túlságosan kötődöm érzelmileg, nem tudok változtatni rajta. Így is egy szakasz levágtam belőle, mert hogy ne legyen azért 6 perces, de mert annyi mindent szerettem volna elmondani egy dalban, de azt mondtam, hogy jó, akkor most ez így lesz, megígérem, hogy legközelebb megalkuvóbb leszek, ugye a producernek is volt ilyen megjegyzése, de viszont meg most meg úgy érzem, hogy lehet, hogy ez pont attól lett jó, hogy hagytam magamból kiömleni igazából, és nem voltam megalkuvó. És lehet, hogy igazándiból ezután is ez így fog maradni, és pont az lesz, hogy nem én keresem meg ennek a közönségét, vagy nem a közönségnek, hanem hogy megtalálják ők, azok, akik kíváncsiak ezekre a dalokra, amit én alkotok.
1: Biztos vagyok benne, hogy sokan már ismerik, azaz hallották valahol a dalt. Ez egy igen-igen nagy ívű önvallomás.
2: Így van, így van. Mindig szokták kérdezni, hogy miről szól a dal. Hát ez a dal nem egy, ebben nagyon nem lehet beleképzelni olyan sok mindent, nincs benne szerintem ez az, amire gondolt a költő, mert minden sora az akkor leírt érzéseimet tükrözi, nem nagyon tudom túlgondolni én sem, ott van feketén-fehéren a kérdések, az elmúlt 10 év kompromisszuma, hol volt az, amikor kicsit úgy éreztem, hogy eltértem attól a Líviától, aki valamikor ezelőtt lenni akartam, vagy amikor elindultam az énekesi pályán, hogy mik voltak az álmaim, mik voltak a céljaim, ki is szerettem volna lenni én, úgyhogy igazándiból ez a dal erről szól, egy önmagammal való beszélgetés, egy valamilyen szintű számonkérés, és az elfogadásról is valahol, hogy megértsem kicsit saját magamat, és újra tudjak kapcsolódni.
1: Jól látom a megjelenésedet tekintve, vagy kicsit ilyen szelidebb, csajosabb lettél?
2: Hát lehetséges az is. Nem is tudom, ez is egy olyan érdekes dolog, mert erről is nemrég beszélgetés volt, hogy a stílusilag mindig a zenével jön össze, de én annyi mindent szeretek, úgy öltözködésben, úgy mindenben, a nagyon elegánstól, a nagyon lazáig, a sportostól, tehát hogy igazándiból ez mind én vagyok. Lehet, hogy pont az volt a problémám, hogy mindig valamilyen akartam lenni, és nem az, aki vagyok. Ilyen vagyok, kicsit sokszínű, sok minden van bennem, sok mindent szeretni kipróbálni, és ennek fogok most teret adni.
1: Bár korábban is úgy fogalmaztál, hogy jaj, ugyanottod, de hogy nem, erről szó sincs. Azt érzem, hogy a zenekarból való kilépés 100%-ban felszabadított minden szempontból.
2: Igen, ez is benne van, tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem így van, mert nyilván amikor egy közösséget kell képviseljél, akkor teljesen másképp tudsz fogalmazni, mint mikor a saját magad nevében beszélsz. Tehát valamilyen szinten, mikor a No Sugar zenekarról volt szó, akkor ott már keretek voltak, tehát nem tudod azt, tehát nem tudsz elvonatkoztatni tőle, tehát mégis másik négy embernek a véleményét is képviseled, az lehet, hogy bizonyos pontokban megegyezik a tiéddel, de nem 100%. Tehát mindig különbözőek vagyunk, ez a lényeg. És akkor igen, most, hogy csak én vagyok, nyilván sokkal közvetlenebb tudok lenni, vagy őszintébb, hát ez ilyen nagyon idézőjeles, mert eddig sem érzem azt, hogy meghazudtoltam volna önmagamat, vagy akár a zenekar mentalitását, de hogy most inkább önazonos ez az egész.
1: De hogy ijesztőbb is.
2: Az biztos, hogy az, mert csak ismételni tudom magam, hogy nyilván, hogyha ha nagyon szomorúak vagyunk, ha sírunk, akkor az a baj, mert sajnáltatjuk magunkat, ha túl erősek vagyunk, akkor mindig az a baj, mert megjátsszuk magunkat. Tehát nagyon nehéz az embereknek megfelelni, és nem is csak az embereknek, hanem talán még saját magunknak is, mert ugye ez a világ mind arra készített, hogy mutassunk valamit, hogy mindig jók legyünk, jobbak legyünk, megfeleljünk, de lehet, hogy ezt egy kicsit el kell engedni. Én most úgy vagyok ezzel, hogy egy kicsit ezt elengedtem, és lehet, hogy azért látják az emberek azt, mert folyamatosan nem csak tőled, de másoktól is ezt kapom vissza, vagy közvetlenül, vagy akár közvetetten, hogy olyan, mintha egy kicsit kinyíltam volna. Megváltozott teljesen a kisugárzásom, pozitív irányba, hál' Istennek. Tehát, hogy eddig sem volt rossz, hanem hogy ez most egy kicsit más. Úgyhogy ez nekem is még újdonság.
1: A dalnak a dallamát is te írtad, az is
2: igen,
1: a tiéd?
2: Igen, igen. Az első zongorás verziót azt egy barátommal készítettük, és Bencédi Zsoltal, ő csinálta meg az első alapot, amit elküldtünk majd a producernek, ő zongorázta fel, de a dallam ötlet az az enyém volt. Igen, a kis csirkeláb akkordjaimmal megcsináltam, és ő majd szépen tett alá egy zongora kíséretet.
1: Csirkeláb akkordok?
2: Hát igen, tudod, ilyen minimális dal készítés az enyém még egyelőre, mert rengeteg mindent tanulnom kell. A témában, elméletben is és gyakorlatban is sokat kell még fejlődnöm, ezzel tisztában vagyok, de szerencsére kaptam segítséget ez alatt az időszak alatt is, és ez nem akadályozta meg, tehát lehet, hogy az elméleti tudásom még nincs ott, hogy világslágereket írjak, de kaptam segítséget is kapok, és rajta vagyok a témán, rengeteget szeretnék tanulni.
1: Tehát ahhoz képest, hogy mondjuk, ahogy te fogalmaztál, hogy egy csirkelábakkal született meg a Kotta első verziója,
2: hát
1: tehát,
2: igen.
1: Tehát szinte lehet már látni egy süllyedő hajót a háttérben, most nem azt mondom, hogy Céline Dion ott kesereg egy letört WC ajtón, de hogy valami hasonló feelingje van, tehát nagyon vizuális a dal, már csak hallgatáskor is, legalábbis bennem ez jött le.
2: Szerintem ez pont azért van, mert egy picit ilyen egyszerű. Tehát az egész szövegvilága nem olyan nagyon elvont, és nincs tele képekkel, úgymond ilyen metaforikusan. Tehát, hogy ez egy egyszerű dal. Én is egy egyszerű embernek tartom magam, amennyire lehet, de hogy ez tényleg nem akartam túl komplikálni. Ez a dalszöveg, ez egy este született meg, amikor a család aludt, és én le voltam elég feküdve, meginspirált igazándiból egy videó az Instagramon, és akkor kijött be lehet, de hogy ez tényleg nem akartam túl komplikálni. Ez a dalszöveg, ez egy este született meg, amikor a család aludt, és én le voltam elég feküdve, meginspirált igazándiból egy videó az Instagramon, és akkor kijött belőlem úgy körülbelül a dalszövegnek.

0: Merre induljak el, akarok egyáltalán még ezután énekelni, nem akarok, mit akarok kezdeni magammal, és ez így született. Leírtam azt, hogy ez nekem mit jelenti, mit érzek, mi fáj, mi nem fáj, mit akarok, tehát ezért van szerintem az, hogy annyira vizuális az egész, mert hogy láttam én is magam előtt, tehát hogy...
1: Mondjuk ahhoz képest, hogy mindenképpen ragaszkodsz ahhoz, hogy te egy egyszerű lány vagy egy egyszerű dalt írtál, ez egy nagyon-nagyon drámai dal. Tehát legalábbis a hangszerelését tekintve.
0: Hát igen, a csodát azt ezhoz, hogy nem én műveltem vele, hanem a zenei producer az Vig Arnold volt. Ő volt az, aki az én egyszerű kis dalötletemből ezt hozta létre.
1: Mondjuk nem azt akarom mondani, hogy sokat sírtatok együtt, de hogy előtte sírtál, az biztos.
0: Hát az biztos. Te is megrikadtál az utolsó interjúban. Hát ez így van. Én lehet ezt az oldalamot is egy kicsit jobban meg tudom most már mutatni, mert én rájöttem, hogy egy nagyon szentimentalista ember vagyok, és az elmúlt évek során talán még nagyon érzékeny is lettem. Ez a dal, amikor kész lett, meghallgattam a kész verziót. Utána
1: sírtál egy délután?
0: Ja, nyilván, igen. De hogy utána egy sok darabig nem is nagyon tudtam hallgatni, mert annyira nehéz volt szembesíteni magamat a saját érzéseimmel. Tehát, hogy ez annyira személyes volt, hogy még nekem is meg kellett barátkoznom vele. Ugye ez a dal már igazándiból kész lett a tavalyi év végén, de nekem idő kellett ahhoz, hogy megérjen bennem is, megmerjen mutatni az embereknek, mert ez tényleg aztán az én érzéseim, akkor lehet, féltem, hogy amennyire jó lehet, vagy amennyire meghozhatja a kedvemet az úthoz, pont annyira el is veheti. Tehát, hogyha nagyon negatív lett volna a vízhangja, vagy nem nagyon találtam volna rá a közönségemre, akkor ez pont annyira meg is nehezítette volna a dolgot, mert nyilván befolyásol.
1: Azt úgy mondhatom, hogy semmilyen szempontból nem feltétlenül egy rádióbarát dal ez. Már csak a hosszát is tekintve, szinte 4 perc, ami manapság, ez már nagyon durván ritka.
0: Igen. Hát ugye ezek voltak az első hozzászólások így a menedzsment meg a producer részéről is, hogy azért ez nem egy ilyen nagyon átlagos struktúrailag felépített dal.
1: De közben meg folyamatosan ível felfele.
0: Hát mert aki készítette, az érti a dolgát. És ki tudta hozni ezt belőle. Igen, pont ez volt az, hogy mondom, én nem ennek, tehát nem ez volt a fő szempont, hogy most én valakinek dalt írjak. Ezt én magamnak írtam, magamért írtam, mert elsősorban ez az időszak, ami eddig volt, és szerintem ezután is lesz, még egy darabig, az legfőképpen arról szól, hogy kicsit bizonyítsak magamnak, hogy tudjak egy kis önbizalmat gyűjteni, mert kell, tehát ez elkerülhetetlen, főleg ezen a pályán, amikor valamilyen szinten az emberek véleményétől függsz, kell egy kis önbizalom, és én most azt építettem, és úgy érzem, hogy ez a dal, lehet, hogy ez lesz a csúcs, az is lehet, de én ezt is elfogadtam, de megadta nekem azt az önbizonyítást, vagy önmegvalósítást, hogy képes vagyok rá, tehát hogy egyedül is képes vagyok rá, mert eddig kicsit úgy érzem, hogy mindig magamban kerestem a hibát, hogy miért nem tudok egy kicsit többet adni a zenekarnak, vagy miért nem tudom egy picit feljebb húzni oda, ahova megérdemlik. Én kicsit magamat hibáztatom ezért mindig, ez egy zárójel volt, lényegtelen, de most úgy érzem, hogy egy kicsit meg tudtam magamat nyugtatni, vagy visszaigazolás, hogy képes vagyok én is dolgokra egyedül.
1: No, még mielőtt megríkatnálak, befejezzük a beszélgetést, már csak azért is, mert ugye hamarosan érkeznek a hírek, meg idő kellene lejátszani a dalt, amiről ezelőtt beszéltünk, egy körülbelül jó 20 percet beszéltünk. Te hogy ajánlanád a hallgatók figyelmébe ezt a dalt?
0: Hogy ajánlanám? Hát legfőképpen amit üzenni szeretnék, az, hogy ne felejtsünk el visszatekinteni a kezdetekhez, amikor elbizonytalanodunk, és úgy érezzük, hogy letértünk az útról, vagy nem találjuk a helyünket, akkor elő kell venni azokat a kérdéseket, amik elindítottak ezen az úton, és az önszeretet.
1: Hol érhető el a dal?
0: YouTube felületén, meg minden féle ilyen streaming felületen fent van a dal, úgyhogy ott lehet hallgatni, és a videoklipet is ajánlom a nézőknek, hogy nézzék meg, mert szerintem nagyon alátámasza a dalszöveget, a dalt, a képi világ, ezt köszönhetem legfőképpen Pál Gabriellának, aki megalkotta a koreográfiát, és a Step Dance Sportklubnak, úgyhogy érdemes szerintem azt is megnézni. Nem azért, mert én csináltam, hanem szerintem ettől eltekintve, ha az ő munkájukat nézzük is, szerintem egy csodálatos dolog lett belőle.
1: No, hát én köszönöm a megtiszteltetést, hogy mi is megkaptuk a dalt, és természetesen várjuk a következőt.
0: Igyekszem, igyekszem.
1: Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A romániai politikai élet sorsdöntő hét elé néz. A pártok hétfőn tartják utolsó belső egyeztetéseiket. A PESZEDE és az AUR által benyújtott bizalmatlansági indítvány parlamenti szavazása előtt. Az indítvány Ilie Bolozsán kormányának leváltását célozza. A szavazás technikai részleteit hétfőn vitatják meg a parlamenti frakciók, míg kedden a képviselőház és a szenátus együttes plenáris ülésén döntenek az indítvány sorsáról, értesült a Hot News. A miniszterelnök hétfőn este 7 órakor ad interjút az Antenna 1-nek, ahol várhatóan ismerteti a keddi parlamenti szavazásra vonatkozó stratégiáját. Eközben az államfő Nikus Ordán külföldön tartózkodik. Az Európai Politikai Közösség örményországi jereváni találkozóján vett részt, és csak az esti órákban tér vissza az országba. Az Állítsuk meg a gazdaság lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolozsán terve című indítványt 254 parlamenti képviselő írta alá, ami meghaladja a kormány megbuktatásához szükséges 233 szavazatszámot. Ennek ellenére a liberálisok szerint nem biztos, hogy minden aláíró végül igennel szavaz. A liberális Gabriel Andronáke arra figyelmeztetett, hogy egyes parlamenti képviselőket nyomás alá helyezhettek az aláírás érdekében, és nem biztos, hogy támogatják az ország káoszba taszítását. Ezt az állítást visszautasította a szociáldemokrata Marianne Jaksó, aki szerint a végső szavazatszám akár meg is haladhatja az aláírók számát. A tanügyi szakszervezetek szerint komoly esély van arra, hogy május végén általános sztrájk induljon az oktatási rendszerben, ami akár a tanév lezárását, valamint a záróvizsgákat is veszélyeztetheti. A döntést május 11-ig hozzák meg, miután országos szinten referendum keretében kérdezik meg a pedagógusokat. A tiltakozást több tényező váltotta ki, az elmúlt időszak megszorító intézkedései, valamint azok a tervezett jogszabályok, amelyek a szakszervezetek szerint a tanárok munkahelyi biztonságát és jövedelmét is rontanák. Rádomír utca ügyvivő közlekedési miniszter egyeztetésre hívta egy lengyel vasúti járműgyártó vállalat, a PESZA képviselőit és a hazai vasúti ágazat illetékeseit, miután kiderült, 21 új, korszerű vonatszerelvény hónapok óta kihasználatlanul áll egy bukaresti pályaudvaron. A tárcavezető szerint miközben az utasok rossz állapotú szerelvényeken utaznak, az új vonatok még nem álltak forgalomba, és a késlekedés miatt a garanciájuk is veszélybe kerülhet. A problémát bürokratikus akadályok okozzák, amelyek miatt a felek másfél éve nem jutnak megállapodásra. A miniszter szerdára hívta össze az egyeztetést, hangsúlyozva, mielőbb megoldást kell találni, hogy az új vonatok végre forgalomba állhassanak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, folyamatosan emelkedő hőmérsékleti értékekkel. A délután folyamán nem kizárt, hogy a gomoly felhőzet valamelyest zavarja majd a napsütést. 8 fokot mérnek Csíkszeredában, és 19-21 fok közé emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Azt hiszem, hogy túl korán kezdtünk örvendezni a napsütésnek, napszemüvegnek, meg napkrémnek, mert felhősödik be az ég, és helyenként ez már bebezavar a napsütésnek, bár így igaz, 15 Celsius fokot mérnek 11 óra után 6 perccel. Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket. Ez a mai kotyogó utolsó órája hétfői kiadásban. Vadi új dalokat ígértem erre az órára is. Érkezik Bob Sinclair és Kiesza, valamint az I Can Wait.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jársz. Változatosan.

0: 12:02. Most már nem annyira gyönyörű az időjárás, az az igazság, hogy a korai órákban sokkal szebb arcát mutatta a hétfői nap, de bízunk benne, hogy azért kapunk még a napból. Így igaz, hogy helyenként megélénkül a szél, ez mozgatja a gomoly felhőket, és mindez zavarja a napsütést. Az az igazság, hogy az Afrobeat és az Afrohouse egyre nagyobb teret szakít ki magának a zenei palettából, így aztán nem mehetünk el egy olyan áramlat vagy irányzat mellett, ami egyre nagyobb tömegeket mozgat. Természetesen az újdonságok között ilyenek is szólnak a Fun FM kotyogóban.
1: Használd ki a kedvező árat! Hétfőtől a Lidlben a cson nélküli sertéskor aj 100 gramonként 1 lej 79 bani. Az 1 literes Primadonna extra szűz olívaolaj 29 lej 99 bani. És a 250 grammos 3 hónapig érlelt Milbona cheddar sajt 11 lej 49 bani. Több mint olcsó a Lidlből. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri!
2: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: Reklámot hallottak.

2026 márciusában jelent meg egy vadi új felvétel, az imént hallott Liani és Callum Scott közösen, ez egy remek kis duett, Stay címet viseli, és egy érzelmes pop duettnek számít, gyakorlatilag a szakma már felkapta, és nagyon szépen teljesít, hiszen elérhető már mindenféle felületen, és nyilván a felhasználók körében gyorsan népszerűvé is vált, úgyhogy nem is lenne olyan rossz, ha lenne mondjuk folytatása is.

és a Galaxy szintén egy új megjelenés, új zenék és lágerek között. Remélem, hogy most már lassan, de biztosan fülig érnek a mosolyok. A napsüt, a zenék szólnak, illetve hétfői tempóban toljuk a munkát. Feltéve, ha van, aki abban a szerencsés helyzetben van, hogy éppen pihenőjét töltheti, annak kívánok további jó időt és jó zenéket a kávézáshoz. Érkezik Dr. Véres és Verév Tomi, ugye nem bántad meg?

0: Brian Adams és az utolsó dal a mai kotyogóban, az Inside Out. Én bíztatnám, hogy menjenek ide, úgy nézem, hogy érdemes rétegesen öltözködni, mert bizony az élénk szél ront a hőérzeten. Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, találkozzunk holnap is legközelebb, illetve hogyha minden igaz és bízom benne, hogy nem rontom el a dátumot, holnap Korodi Attilával fogok beszélgetni a kotyogóban, és élőben beszéljük át Csíkszereda város soron következő költségvetését Tövérről hegyére. Tartsanak velünk akkor is!
1: Friss hírek óránként Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
0: A romániai politikai élet sorsdöntő hét elé néz. A pártok hétfőn tartják utolsó belső egyeztetéseiket. A PESZEDE és az AUR által benyújtott bizalmatlansági indítvány parlamenti szavazása előtt. Az indítvány Ilie Volozsán kormányának leváltását célozza. A szavazás technikai részleteit hétfőn vitatják meg a parlamenti frakciók, míg kedden a képviselőház és a szenátus együttes plenáris ülésén döntenek az indítvány sorsáról, értesült a Hot News. A miniszterelnök hétfőn este 7 órakor ad interjút az Antenna 1-nek, ahol várhatóan ismerteti a keddi parlamenti szavazásra vonatkozó stratégiáját. Eközben az államfő Nikus Ordán külföldön tartózkodik. Az Európai Politikai Közösség örményországi jereváni találkozóján vett részt, és csak az esti órákban tér vissza az országba. Az Állítsuk meg a gazdaság lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolozsán terve című indítványt 254 parlamenti képviselő írta alá, ami meghaladja a kormány megbuktatásához szükséges 233 szavazatszámot. Ennek ellenére a liberálisok szerint nem biztos, hogy minden aláíró végül igennel szavaz. A liberális Gabriel Andronáke arra figyelmeztetett, hogy egyes parlamenti képviselőket nyomás alá helyezhettek az aláírás érdekében, és nem biztos, hogy támogatják az ország káoszba taszítását. Ezt az állítást visszautasította a szociáldemokrata Marianne Jaksó, aki szerint a végső szavazatszám akár meg is haladhatja az aláírók számát. A tanügyi szakszervezetek szerint komoly esély van arra, hogy május végén általános sztrájk induljon az oktatási rendszerben, ami akár a tanév lezárását, valamint a záróvizsgákat is veszélyeztetheti. A döntést május 11-ig hozzák meg, miután országos szinten referendum keretében kérdezik meg a pedagógusokat. A tiltakozást több tényező váltotta ki, az elmúlt időszak megszorító intézkedései, valamint azok a tervezett jogszabályok, amelyek a szakszervezetek szerint a tanárok munkahelyi biztonságát és jövedelmét is rontanák. Rádomír utca ügyvivő közlekedési miniszter egyeztetésre hívta egy lengyel vasúti járműgyártó vállalat, a PESZA képviselőit és a hazai vasúti ágazat illetékeseit, miután kiderült, 21 új, korszerű vonatszerelvény hónapok óta kihasználatlanul áll egy bukaresti pályaudvaron. A tárcavezető szerint miközben az utasok rossz állapotú szerelvényeken utaznak, az új vonatok még nem álltak forgalomba, és a késlekedés miatt a garanciájuk is veszélybe kerülhet. A problémát bürokratikus akadályok okozzák, amelyek miatt a felek másfél éve nem jutnak megállapodásra. A miniszter szerdára hívta össze az egyeztetést, hangsúlyozva, mielőbb megoldást kell találni, hogy az új vonatok végre forgalomba állhassanak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, folyamatosan emelkedő hőmérsékleti értékekkel. A délután folyamán nem kizárt, hogy a gomoly felhőzet valamelyest zavarja majd a napsütést. 8 fokot mérnek Csíkszeredában, és 19-21 fok közé emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Idén 11. alkalommal tér vissza Csíkszereda egyik legkedvesebb kulturális ünnepe, a Csíkszeredai Könyvvásár. Május 7 és 10 között az Erős Zsolt Aréna a könyvek otthona lesz. Izgalmas beszélgetések, könyvbemutatók, zenés-irodalmi programok és kreatív foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat. 28 kiállítói standon legalább 50 kiadó legfrissebb kötetei, 120 meghívott előadó és több mint 70 program kínál tartalmas élményeket. A könyv nem csak egyéni élmény, hanem közös találkozási pont, történetek, gondolatok és emberek között. Találkozunk május 7 és 10 között a Csíkszeredai Könyvvásáron, ahol a történetek összeérnek. Szervezők Csíkszereda Városháza és a Prokultúra Szikoli, társszervező a Kriterion Alapítvány, médiapartner a Fan FM Rádió.
1: Reklámot hallottak.

0: Fültől fülig Fun FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.
0: Fun FM.

0: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Peszede képviselői és szenátorai hétfőn délután 3 órától tartják a Bolozsán kormány elleni bizalmatlansági indítványról szóló keddi szavazás előtti utolsó ülésüket. Pártforrások szerint az egyeztetésen Szorin Grindiano pártelnök és az alakulat főtitkára Claudio Mandá is részt vesz. Szorin Grindiano meg akar bizonyosodni arról, hogy a két ház keddi együttes ülésén a Peszede valamennyi törvényhozója jelen lesz és megszavazza a románok egyesüléséért szövetséggel az AUR és a Béke Románia az első frakcióval közösen benyújtott bizalmatlansági indítványt. Az Állítsuk meg a gazdaság lerombolását, a lakosság elszegényesítését és az állami vagy vagyon kiárusítását célzó Bolozsán tervet című dokumentumot szerdán olvasták fel a parlamentben. Az indítványról kedden 11 órától vitáznak és titkos, golyós szavazással döntenek. A bizalmatlansági indítvány kezdeményezői a Bolozsán kormány leváltását követelik, és azzal vádolják a miniszterelnököt, hogy a reformok ürügyén stratégiai jelentőségű állami vagyon eladására készül, írja az Ager Press. A május elsőjei hosszú hétvégén több mint 37 ezer bírságot szabott ki a rendőrség, összesen mintegy 16,5 millió leértékben. A román rendőrség hétfői tájékoztatása szerint április 30-a és május 3-a között országszerte több mint 10.100 esetben volt szükség rendőri intézkedésre, ebből több mint 8.400 alkalommal a 112-es segélyhívószámra érkezett lakossági bejelentés nyomán. A jelzett időszakban több mint 700 bűnelkövetőt értek tetten a rendőrök, és 71 országos vagy nemzetközi körözés alatt álló személyt állítottak elő. Emellett 37.200 szabálysértési bírságot is kiszabtak, 16.502.000 lei értékben. A közlekedésrendészet munkatársai bevonták 2.263 gépkocsi vezető jogosítványát, és elvették 1.834 jármű forgalmi engedélyét. A közlemény szerint ezeknek az akcióknak is köszönhető, hogy az idei május 1-i hosszú hétvégén 39%-kal kevesebb közúti baleset történt Romániában, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A balesetek halálos áldozatainak száma 82%-kal, a súlyos sérülteké 31%-kal csökkent tavalyhoz képest. Sztrájkőrséget állnak a héten a vízügyi hatóság, Muresul szakszervezetének tagjai az ország vízügyi igazgatóságainak székhelyénél. Ugyanakkor a terveik szerint május 14-én nagyszabású tüntetést tartanak Bukarestben az országos vízügyi igazgatóság központi székhelye, valamint a Környezetvédelmi Minisztérium épülete előtt. A szakszervezeti vezetők egy általános sztrájk kirobbantását is kilátásba helyezték, ha nem teljesítik követeléseiket. A Muresul szakszervezet a vízgazdálkodási rendszer folyamatos rombolásával vádolja az illetékes hatóságokat, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az ágazat alulfinanszírozottsága és a munkavállalókkal szembeni tisztelethiánya veszélybe sodorhatja a polgárok biztonságát és a vízügyi infrastruktúra védelmét. Már több alkalommal megpróbálták felhívni a döntéshozók figyelmét a rendszer problémáira, beadványok, petíciók és nyilvános állásfoglalások révén, de eredménytelenül, ezért folyamodnak az utcai tüntetésekhez. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett marad a száraz javarészt napos időjárás, már helyenként a gomoly felhőzet zavarja a napsütést, illetve az élénk szél ronthat a hőérzeten. Csíkszeredában 21 Celsius fokot mérnek, a reális hőérzet 17 fokra tehető. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Szereti, ha környezete virágba borul? Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplusznál vásárolni és nyerni. Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplusz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen. Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalványt nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplusz.ro. Helyi termék, szuper minőség. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
1: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Környezetünk védelme közös felelősségünk. Csíkszeredában elkészült az új lakossági hulladékudvar. Az Ecocsík telephelyén kialakított központ 12 féle hulladéktípus szakszerű átvételére alkalmas. Ez a megoldás lehetőséget biztosít a nehezen elhelyezhető hulladékok leadására, mint amilyen az építkezési törmelék, a lomtalanításból származó anyagok, a lejárt gyógyszerek, a használt gumiabroncsok vagy az autóakkumulátorok. A hulladékudvar a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer részeként működik majd. Együtt egy zöldebb Csíkszeredáért. Készült az országos helyreállítási terv, pénzeszközök a modern és megújult Romániának című projekt és az Európai Unió által finanszírozott Next Generation EU helyreállítási terv támogatásával.
3: Reklámot hallottak!

Ne legyetek útba, nem hiszek az úrba, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem manna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni állnak. Érdekes, hogy átmaguknál nem tartanak razziát.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Minden könyv egy történet, de a dedikált példány személyes emlék. Ragadja meg az alkalmat, és dedikáltasson a csíkszeredai könyvásáron a Bookkart kiadó standjánál, ahol megvásárolhatja a kiadó vendégeinek köteteit. A Bookkart vendége lesz Markó Béla költő, műfordító, Kukorelli Endre, József Attila díjas író, Viski András, Kossuth és József Attila díjas író, színházi teoretikus, egyedemese, József Attila díjas költő, irodalomtörténész, Cserna Szabó András, József Attila díjas író, Nyári Krisztián, író, irodalomtörténész, valamint Táncos Vilmos, néprajzkutató. A dedikálások időpontját a Bookkart kiadó standjánál találja meg.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A romániai politikai élet sorsdöntő hét elé néz, a pártok hétfőn tartják utolsó belső egyeztetéseiket. A PESZEDE és az AUR által benyújtott bizalmatlansági indítvány parlamenti szavazása előtt. Az indítvány Ilie Volozsán kormányának leváltását célozza. A szavazás technikai részleteit hétfőn vitatták meg a parlamenti frakciók, míg kedden a képviselőház és a szenátus együttes plenáris ülésén döntenek az indítvány sorsáról, számol be a Hot News. Eközben az államfő Nikus Ordán külföldön tartózkodik. Az európai politikai közösség örményországi jereváni találkozóján vesz részt, és csak az esti órákban tér vissza az országba. Egyébként a Volozsán elleni indítványt 254 parlamenti képviselő írta alá, ami meghaladja a kormány megbuktatásához szükséges 233 szavazatot, írja a maszol.ro. Újabb történelmi mélypontra került hétfőn a román deviza az euróhoz képest. A Román Nemzeti Bank 5 lej 19-ban is hivatalos árfolyamot állapított meg, ami 5,81-ban is emelkedést jelent a csütörtöki 5,14-ban is árhoz képest. A román fizetőeszköz az amerikai dollárral szemben is veszített értékéből. A dollár árfolyama 0,93%-kal 4 lej 43 baniról nőtt a csütörtöki 4 lej 39 banira. A május elsejei hosszú hétvégén több mint 37 ezer bírságot szabott ki a rendőrség, összesen mintegy 16,5 millió leértékben. A román rendőrség hétfői tájékoztatása szerint április 30-a és május 3-a között országszerte több mint 10.100 esetben volt szükség rendőri intézkedésre. 37.200 szabálysértési bírságot szabtak ki 16.502.000 leértékben. A közlekedés rendészet munkatársai bevonták 2.263 gépkocsi vezető jogosítványát, és elvették 1.834 jármű forgalmi engedélyét. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán térségünkben változóan felhős égbolt mellett marad a száraz, helyenként borongós időjárás. 22 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 18 fokra tehető a reális hőérzet az élénk szél miatt.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Idén 11. alkalommal tér vissza Csíkszereda egyik legkedvesebb kulturális ünnepe, a Csíkszeredai Könyvvásár. Május 7 és 10 között az Erős Zsolt Aréna a könyvek otthona lesz. Izgalmas beszélgetések, könyvbemutatók, zenés irodalmi programok és kreatív foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat. 28 kiállítói standon legalább 50 kiadó legfrissebb kötetei, 120 meghívott előadó és több mint 70 program kínál tartalmas élményeket. A könyv nem csak egyéni élmény, hanem közös találkozási pont, történetek, gondolatok és emberek között. Találkozzunk május 7 és 10 között a Csíkszeredai Könyvvásáron, ahol a történetek összeérnek. Szervezők Csíkszereda Városháza és a Prokultúra Szikoli. Társszervező a Kriterion Alapítvány. Média partner a Fan FM Rádió.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fültől fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy belemész, élvezd fesztelen.
0: FM 87.6.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.

0: Szereti, ha környezete virágba borul? Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplusznál vásárolni és nyerni. Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplusz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen. Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalványt nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplusz.ro. Helyi termék, szuper minőség, legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
1: Reklámot hallottak.

0: Magyar Szövetség, az AUR, mind a 90 képviselője és szenátora jelen lesz a Bolozsán kormány elleni bizalmatlansági indítvány keddi parlamenti vitáján, és megszavazza a dokumentumot, közölte Petri Sorpejú, az AUR szenátusi frakció vezetője. Ha a politikus kizártnak tartja, hogy az AUR frakciók bármelyik tagja nemmel szavazzon az indítványra. Petri Sorpejú elmondta, a kormány bukása esetén sem biztos, hogy Nikus Ordán államfő kormányalakítási tárgyalásokra hívja az alakulatot, hisz köztudott, hogy nem kíván szerepet adni nekik a kormányban. Emellett nem alkotnak koalíciót a PESZED-ével, hisz több ízben is hangoztatták, hogy nem kívánnak együttműködni az AUR-ral. Számos témában mi sem értünk egyet a PESZED-ével, hangoztatta a politikus hozzátéve, hogy pártja bármilyen összetételű kormányt készen áll támogatni, ha az eleget tesz bizonyos politikai és gazdasági elvárásoknak. Több mint 37 ezer bírságot szabott ki a rendőrség a május 1-i hosszú hétvégén, összesen mintegy 16,5 millió leértékben. A közlekedés rendészet munkatársai emellett bevonták 2263 képkocsivezető jogosítványát, és elvették 1834 jármű forgalmi engedélyét. Ezeknek az akcióknak is köszönhető, hogy az idei május 1-i hosszú hétvégén 39%-kal kevesebb közúti baleset történt Romániában, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A balesetek halálos áldozatainak száma 82%-kal, a súlyos sérülteké pedig 31%-kal csökkent tavalyhoz képest, értesült a MASZOL. Két részre osztanák az állam által folyósított gyermekpénzt, ugyanakkor nagyobb lenne a végső összeg. Derül ki a parlamenthez benyújtott RMDSZ-es kezdeményezésű törvényjavaslatból. A kezdeményezés szerint egy 100 lejösszegű részt minden gyermek megkapna, míg a fennmaradó 192 feltételt feltételhez kötött ösztöndíjjá alakítanák át, amelyhez az állam további mintegy 50 lejes kiegészítést adna. Így az egy tanuló által havonta kapható összeg 292 lejről 350 lejre emelkedne, feltéve, hogy a diák aktívan részt vesz az oktatási folyamatban. Az ösztöndíj odaítélése szigorúan a tanuló magaviseletéhez kötött, ellentétben a 100 lejes alapösszeggel, amelyet helyzettől függetlenül minden gyermek megkap. A 250 lejes ösztöndíjat csak azok a diákok kapnák meg, akiknek a tanév végén 10-es a magaviseleti osztályzatuk, vagy alsó tagozaton kiváló minősítést kapnak. Az összesen 250 leértékű jelenléti ösztöndíjat nem csak az iskolásoknak, hanem az óvodásoknak is odaítélnék, kiterjesztve ezzel a korai oktatást elősegítő ösztönzőket. A hátrányos helyzetű térségekben óvodába járó gyermekek akár 500 lejes támogatást is kaphatnának, ezzel ösztönözve az óvodai részvételt. Ez a módszer az iskola elkerülés visszaszorítását célozza, és a családok felelősségvállalását sürgeti a kiskorúak iskolai előmenetelével kapcsolatban. Románia az uniós ranglista élén áll az iskola elhagyás tekintetében. 2023-ban a korai iskola elhagyók aránya 16,6% volt. Három napos mini szabadságra számíthatnak a dolgozók május végén és június elején, a pünkösdi ünnepek és a gyermeknap egybeesése miatt. Május 31-e az ortodox pünkösd első napja, míg június 1-e gyermeknap. A munkáltatók, akik alkalmazottaikat hivatalos ünnepnapokon is munkára kötelezik, kötelesek kompenzációt biztosítani számukra. A dolgozók elsősorban szabadnap formájában kapnak ellentételezést, amelyet a következő 30 napon belül ki kell adni. Ha ez nem lehetséges, legalább 100%-os bérpótlék illeti meg őket az alapbérükhöz képest. Azok a munkáltatók, akik nem biztosítanak sem szabadnapot, sem megfelelő pénzbeli kompenzációt, 5000 és 10000 lej közötti pénzbírságra számíthatnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz és javarészt napos időjárás. 22 Celsius fokot mérnek, az élénk szél miatt azonban a reális hőérzet 19 fokra tehető. A következő napokban folytatódik az általános felmelegedés, száraz, napos időjárásra lehet számítani. A reggeli órákban a hőmérő kígany szála 8-5 fok közé süllyed. Napközben a csúcsérték a 22, akár a 24 fokot is elérheti.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Románok Egyesülésé

0: Fedezd fel a Lidl üzletekben az ízletes, élvezetekkel és finomságokkal teli francia stílusú világot. Próbáld ki a 250 g-os French Style szárított szalámit provenci fűszerekkel 15,99 baniért, és a 100 g-os dükdükör sajt különlegességet 9,99 baniért. Lidl, igazán megéri.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pálfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Idén 11. alkalommal tér vissza Csíkszereda egyik legkedvesebb kulturális ünnepe, a Csíkszeredai Könyvvásár. Május 7 és 10 között az Erős Zsolt Aréna a könyvek otthona lesz. Izgalmas beszélgetések, könyvbemutatók, zenés-irodalmi programok és kreatív foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat. 28 kiállítói standon legalább 50 kiadó legfrissebb kötetei, 120 meghívott előadó és több mint 70 program kínál tartalmas élményeket. A könyv nem csak egyéni élmény, hanem közös találkozási pont, történetek, gondolatok és emberek között. Találkozzunk május 7 és 10 között a Csíkszeredai Könyvvásáron, ahol a történetek összeérnek. Szervezők Csíkszereda Városháza és a Prokultúra Szikoli, társszervező a Kriterion Alapítvány, médiapartner a Fan FM Rádió.
3: Reklámot hallottak.

0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai csemege uborka kilója 7,99 bani, és az új fehér burgonya 2 kg-os kiszerelésben 5,49 bani. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Románok Egyesüléséért Szövetség, az AUR mind a 90 képviselője és szenátora jelen lesz a Bolozsán kormány elleni bizalmatlansági indítvány keddi parlamenti vitáján, és megszavazza a dokumentumot, közölte Petri Sorpeiu, az AUR szenátusi frakció vezetője. Ha a politikus kizártnak tartja, hogy az AUR frakciók bármelyik tagja nemmel szavazzon az indítványra. Petri Sorpeiu elmondta, a kormány bukása esetén sem biztos, hogy Nikus Ordán államfő kormányalakítási tárgyalásokra hívja az alakulatot, hisz köztudott, hogy nem kíván szerepet adni nekik a kormányban. Emellett nem alkotnak koalíciót a PESZED-ével, hisz több ízben is hangoztatták, hogy nem kívánnak

0: együttműködni az AUR-ral. Számos témában mi sem értünk egyet a beszédével, hangoztatta a politikus hozzátéve, hogy pártja bármilyen összetételű kormányt készen áll támogatni, ha az eleget tesz bizonyos politikai és gazdasági elvárásoknak. Több mint 37 ezer bírságot szabott ki a rendőrség a május 1-i hosszú hétvégén, összesen mintegy 16,5 millió leértékben. A közlekedés rendészet munkatársai emellett bevonták 2263 gépkocsivezető jogosítványát, és elvették 1834 jármű forgalmi engedélyét. Ezeknek az akcióknak is köszönhető, hogy az idei május 1-i hosszú hétvégén 39%-kal kevesebb közúti baleset történt Romániában, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A balesetek halálos áldozatainak száma 82%-kal, a súlyos sérülteké pedig 31%-kal csökkent tavalyhoz képest, értesült a MASZOL. Két részre osztanák az állam által folyósított gyermekpénzt, ugyanakkor nagyobb lenne a végső összeg. Derül ki a parlamenthez benyújtott RMDSZ-es kezdeményezésű törvényjavaslatból. A kezdeményezés szerint egy 100 lejösszegű részt minden gyermek megkapna, míg a fennmaradó 192 lejt feltételhez kötött ösztöndíjá alakítanák át, amelyhez az állam további mintegy 50 lejes kiegészítést adna. Így az egy tanuló által havonta kapható összeg 292 lejről 350 lejre emelkedne, feltéve, hogy a diák aktívan részt vesz az oktatási folyamatban. Az ösztöndíj odaítélése szigorúan a tanuló magaviseletéhez kötött, ellentétben a 100 lejes alapösszeggel, amelyet helyzettől függetlenül minden gyermek megkap. A 250 lejes ösztöndíjat csak azok a diákok kapnák meg, akiknek a tanév végén 10-es a magaviseleti osztályzatuk, vagy alsó tagozaton kiváló minősítést kapnak. Az összesen 250 leértékű jelenléti ösztöndíjat nem csak az iskolásoknak, hanem az óvodásoknak is odaítélnék, kiterjesztve ezzel a korai oktatást elősegítő ösztönzőket. A hátrányos helyzetű térségekben óvodába járó gyermekek akár 500 lejes támogatást is kaphatnának, ezzel ösztönözve az óvodai részvételt. Ez a módszer az iskola elkerülés visszaszorítását célozza, és a családok felelősségvállalását sürgeti a kiskorúak iskolai előmenetelével kapcsolatban. Románia az uniós ranglista élén áll az iskola elhagyás tekintetében. 2023-ban a korai iskola elhagyók aránya 16,6% volt. Három napos mini szabadságra számíthatnak a dolgozók május végén és június elején a pünkösdi ünnepek és a gyermeknap egybeesése miatt. Május 31-e az ortodox pünkösd első napja, míg június 1-e gyermeknap. A munkáltatók, akik alkalmazottaikat hivatalos ünnepnapokon is munkára kötelezik, kötelesek kompenzációt biztosítani számukra. A dolgozók elsősorban szabadnap formájában kapnak ellentételezést, amelyet a következő 30 napon belül ki kell adni. Ha ez nem lehetséges, legalább 100%-os bérpótlék illeti meg őket az alapbérükhöz képest. Azok a munkáltatók, akik nem biztosítanak sem szabadnapot, sem megfelelő pénzbeli kompenzációt, 5000 és 10000 lej közötti pénzbírságra számíthatnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz és javarészt napos időjárás. 22 Celsius fokot mérnek, az élénk szél miatt azonban a reális hőérzet 19 fokra tehető. A következő napokban folytatódik az általános felmelegedés, száraz, napos időjárásra lehet számítani. A reggeli órákban a hőmérők higanyszála 8-5 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték a 22, akár a 24 fokot is elérheti.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.
2: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fun FM.

0: Fedezd fel a Lidl üzletekben az ízletes, élvezetekkel és finomságokkal teli francia stílusú világot. Próbáld ki a 250 g-os French Style szárított szalámit provenci fűszerekkel 15,99 baniért, és a 100 g-os dükdükör sajt különlegességet 9,99 baniért. Lidl, igazán megéri!
1: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatás akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Idén 11. alkalommal tér vissza Csíkszereda egyik legkedvesebb kulturális ünnepe, a Csíkszeredai Könyvvásár. Május 7 és 10 között az Erős Zsolt Aréna a könyvek otthona lesz. Izgalmas beszélgetések, könyvbemutatók, zenés-irodalmi programok és kreatív foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat. 28 kiállítói standon legalább 50 kiadó legfrissebb kötetei, 120 meghívott előadó és több mint 70 program kínál tartalmas élményeket. A könyv nem csak egyéni élmény, hanem közös találkozási pont, történetek, gondolatok és emberek között. Találkozzunk május 7 és 10 között a Csíkszeredai Könyvvásáron, ahol a történetek összeérnek. Szervezők Csíkszereda Városháza és a Prokultúra Szikoli, társszervező a Kriterion Alapítvány, média partner a Fan FM Rádió.
3: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
4: Protejarea mediului este responsabilitatea noastră comună. Noul centru de colectare cu aport voluntar din Miercurea Ciuc e finalizat. Centrul amenajat la sediul EcoCic permite preluarea profesională a 12 tipuri de deșeuri. Această soluție oferă posibilitatea predării deșeurilor dificile, precum cele provenind din construcții și demolări, medicamentele expirate, anvelopele uzate sau bateriile auto. Centrul va funcționa ca parte a sistemului de management integrat al deșeurilor din județul Harghita. Împreună pentru un oraș mai verde. Elaborat în cadrul proiectului Planului Național de Redresare și Reziliență, Fonduri pentru România Modernă și Reformată și al Planului de Redresare Următoarea Generație UE, finanțat de Uniunea Europeană.
5: Reclamot hallottak. Mindent a fülnek. FM 87.6.

Fültől fülig. Fan FM. Minden a fülnek. Fan FM.

0: Minden sláger nálunk szól. Egykori nagy kedvencek.
1: Hello, Charlie vagyok.
2: Pont Zsuzsa vagyok.
3: Fenyő Miklós vagyok.
4: Eszter Gábor vagyok.
0: És napjaink legjobbjai.
5: Sziasztok, Tóth Gabi vagyok.
6: Ákos vagyok.
7: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
0: Fun FM Rádió.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Használd ki a kedvező árat! Hétfőtől a Lidlben a cson nélküli sertéskor aj 100 gramonként 1 lej 79 bani. Az 1 literes Primadonna extra szűz olívaolaj 29 lej 99 bani. És a 250 grammos 3 hónapig érlelt Milbona cheddar sajt 11 lej 49 bani. Több mint olcsó a Lidlből. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri.
1: Mindegy, mire vagy allergiás. A Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás náthat tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai csemege uborka kilója 7 lej 99 bani, és az új fehér burgonya 2 kg-os kiszerelésben 5 lej 49 bani. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If you really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
4: Lux Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Románok Egyesüléséért Szövetség, az AUR mind a 90 képviselője és szenátora jelen lesz a Bolozsán kormány elleni bizalmatlansági indítvány keddi parlamenti vitáján, és megszavazza a dokumentumot, közölte Petri Sorpeiu, az AUR szenátusi frakció vezetője. Ha a politikus kizártnak tartja, hogy az AUR frakciók bármelyik tagja nemmel szavazzon az indítványra. Petri Sorpeiu elmondta, a kormány bukása esetén sem biztos, hogy Nikus Ordán államfő kormányalakítási tárgyalásokra hívja az alakulatot, hisz köztudott, hogy nem kíván szerepet adni nekik a kormányban. Emellett nem alkotnak koalíciót a PeSZ-ével, hisz több ízben is hangoztatták, hogy nem kívánnak együttműködni az AUR-ral. Számos témában mi sem értünk egyet a PeSZ-ével, hangoztatta a politikus, hozzátéve, hogy pártja bármilyen összetételű kormányt készen áll támogatni, ha az eleget tesz bizonyos politikai és gazdasági elvárásoknak. Több mint 37 ezer bírságot szabott ki a rendőrség a május 1-i hosszú hétvégén, összesen mintegy 16,5 millió leértékben. A közlekedés rendészet munkatársai emellett bevonták 2263 gépkocsivezető jogosítványát, és elvették 1834 jármű forgalmi engedélyét. Ezeknek az akcióknak is köszönhetően

0: Remélhető, hogy az idei május 1-i hosszú hétvégén 39%-kal kevesebb közúti baleset történt Romániában, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A balesetek halálos áldozatainak száma 82%-kal, a súlyos sérülteké pedig 31%-kal csökkent tavalyhoz képest, értesült a MASZOL. Két részre osztanák az állam által folyósított gyermekpénzt, ugyanakkor nagyobb lenne a végső összeg. Derül ki a parlamenthez benyújtott RMDSZ-es kezdeményezésű törvényjavaslatból. A kezdeményezés szerint egy 100 lei összegű részt minden gyermek megkapna, míg a fennmaradó 192 lejt feltételhez kötött ösztöndíjá alakítanák át, amelyhez az állam további mintegy 50 lejes kiegészítést adna. Így az egy tanuló által havonta kapható összeg 292 lejről 350 lejre emelkedne, feltéve, hogy a diák aktívan részt vesz az oktatási folyamatban. Az ösztöndíj odaítélése szigorúan a tanuló magaviseletéhez kötött, ellentétben a 100 lejes alapösszeggel, amelyet helyzettől függetlenül minden gyermek megkap. A 250 lejes ösztöndíjat csak azok a diákok kapnák meg, akiknek a tanév végén 10-es a magaviseleti osztályzatuk, vagy alsó tagozaton kiváló minősítést kapnak. Az összesen 250 lej értékű jelenléti ösztöndíjat nem csak az iskolásoknak, hanem az óvodásoknak is odaítélnék, kiterjesztve ezzel a korai oktatást elősegítő ösztönzőket. A hátrányos helyzetű térségekben óvodába járó gyermekek akár 500 lejes támogatást is kaphatnának, ezzel ösztönözve az óvodai részvételt. Ez a módszer az iskola elkerülés visszaszorítását célozza, és a családok felelősségvállalását sürgeti a kiskorúak iskolai előmenetelével kapcsolatban. Románia az uniós ranglista élén áll az iskola elhagyás tekintetében. 2023-ban a korai iskola elhagyók aránya 16,6% volt. Három napos mini szabadságra számíthatnak a dolgozók május végén és június elején a pünkösdi ünnepek és a gyermeknap egybeesése miatt. Május 31-e az ortodox pünkösd első napja, míg június 1-e gyermeknap. A munkáltatók, akik alkalmazottaikat hivatalos ünnepnapokon is munkára kötelezik, kötelesek kompenzációt biztosítani számukra. A dolgozók elsősorban szabadnap formájában kapnak ellentételezést, amelyet a következő 30 napon belül ki kell adni. Ha ez nem lehetséges, legalább 100%-os bérpótlék illeti meg őket az alapbérükhöz képest. Azok a munkáltatók, akik nem biztosítanak sem szabadnapot, sem megfelelő pénzbeli kompenzációt, 5000 és 10000 lej közötti pénzbírságra számíthatnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz és javarészt napos időjárás. 22 Celsius fokot mérnek, az élénk szél miatt azonban a reális hőérzet 19 fokra tehető. A következő napokban folytatódik az általános felmelegedés, száraz, napos időjárásra lehet számítani. A reggeli órákban a hőmérők higanyszála 8-5 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték a 22, akár a 24 fokot is elérheti.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele Fülig zenékkel. Fan FM Rádió.
2: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
1: Fan FM Rádió.
2: Fülig zene.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Fülig zene, mosoly az arcon. A 87,6-on.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
2: Fülig zene.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Minden könyv egy történet, de a dedikált példány személyes emlék. Ragadja meg az alkalmat, és dedikáltasson a csíkszeredai könyvásáron a Bookkart kiadó standjánál, ahol megvásárolhatja a kiadó vendégeinek köteteit. A Bookkart vendége lesz Markó Béla költő, műfordító, Kukorelli Endre, József Attila díjas író, Viski András, Kossuth és József Attila díjas író, színházi teoretikus, egyedemese, József Attila díjas költő, irodalomtörténész, Cserna Szabó András, József Attila díjas író, Nyári Krisztián, író, irodalomtörténész, valamint Táncos Vilmos, néprajzkutató. A dedikálások időpontját a Bookkart kiadó standjánál találja meg.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Deluxe Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Deluxe Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
4: Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
2: Fun FM rádió.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fun FM Rádió.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: Itt vagyunk veled, itt vagyunk otthon. 87,6 Fun FM Rádió.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
2: Fülig zene.
1: Fülig zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
4: Lux Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: info a műsorról www.luxfunk.com.
1: www.luxfunk.com.
0: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Reklámot hallottak.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája. Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.

0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
2: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
3: If you really like to rock the funky beats.
4: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
0: Kézzel keverve.
2: Lux Funk Black Mix.
1: A Lux Funk Radio Mix műsora. A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Hajrá magyarok! Magyar zenék órája a Fun FM rádióban.
1: Fun FM rádió.
2: Lux Funk Black Mix.
3: Black Mix.
4: If y'all really like to rock the funky beats.
5: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve.
2: Lux Funk Black Mix.
6: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk rádió mix műsora.
2: Lux Funk Radio. Black Mix.
6: Bővebb info a műsor.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: A Lux Funk DJ.
2: Ötvös László.
1: Ötvös László.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Minden, ami fekete.
1: www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix. Black Mix.

0: Funk Black Mix.
1: Lex Funk Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lex Funk DJ.
2: A Lex Funk DJ.
1: Ötvös László.
0: Lex Funk.
1: Lex Funk.

0: volt a Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: A Lux Funk Rádió Mix műsora.
2: Lux Funk Radio.
0: Bővebb info a műsorról
2: www.luxfunk.com
3: FM 87,6 Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: back to the hits.
1: All the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
3: Főleg zene.

0: Kevesebb duma, több zene. Fun FM.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
2: Fülig zene.
1: Fülig

0: a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fülig zene, Fülig mosoly, Fun FM rádió.
1: Fülig zene. Fülig zene. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fun FM rádió.
1: Fülig zene.

0: Minden sláger nálunk szól. Egykori nagy kedvencek.
1: Hello, Charlie vagyok.
2: Pont Zsuzsa vagyok.
3: Fenyő Miklós vagyok.
4: Eszter Gábor vagyok.
0: És napjaink legjobbjai.
5: Sziasztok, Tóth Gabi vagyok.
6: Ákos vagyok.
7: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
0: Fun FM Rádió.

0: Ciao, ciao.
1: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
2: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: production.
1: Fun FM Rádió.
2: Fun FM Rádió.

FM, FM 87.6, Csíkszeredon. FM.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene. Oh yeah.

0: Félig.
1: Fun FM Rádió. Félig
0: zene.
1: Fun
0: FM.
2: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: the hits. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun